0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Már javában zajlanak az idei Inform előkészületei Felsőőrben, és nem csak a szervezők, hanem a kiállítóként résztvevők is már lázasan készülnek. Ilyen az alsőri UMIC is. De hogy ők milyen programokkal készülnek, azt rövidesen Magyar Hírmagazinunkban hallhatják. Ezt követően szó lesz az idei burgenlandi almaszüretről, amely már szintén elstartolt. Maradjanak velem, azonnal kezdünk. Óbervárt Felsőőr egyik legnagyobb nyári rendezvénye, az Inform idén is színes programokkal és kiállítókkal készül szeptember 2-ától. A rendezvényen már hagyományosan is fontos szerepet kap az Alsőri Média és Információs Központ, akiknél kétnyelvű könyvek, gyerekműsorok és divatbemutatók várják az érdeklődőket. Palágyi Zsófia kolléganőmnek többek között ezekről is mesélt Dovász Katalin, az UMIC munkatársa, aki kiemelte, hogy a divatbemutatóra még várják a jelentkezőket.
2: Itt az augusztus vége, kezdődik a szeptember, reméljük mindenki hazatért nyaralásból, kipihente magát, és az utolsó nagy rendezvény az iskola meg óvoda kezdős előtt, az az Inform. Ez a nagy kiállítás a vásár a Piacfelsőőrben. Sok-sok évtized óta Markus Tuida, Soki Brigitta, tehát magyarul meg németül is lehet velük beszélni, és nagy megtiszteltetés, hogy az Alsőri Média és Információs Központot is minden évben meghívják. Nagy örömmel részt is veszünk. Sátrunk mindig más-más helyen van, az idén pedig megint a színpad mellett lehet bennünket megtalálni. Ha bemegy az ember, jobbra van az a Messerestaha, meg a nagy színpad, mellette a MUF, a tánccsoportnak a sátra, és velük szemben van a mi kis UMIC-standunk. Már hétfőn megyünk, hogy mindent kipakoljunk, hogy megnézzük, hogy tegyük oda a könyveket, a gyerekkönyveket, rengeteg felnőtt könyvvel is várunk, van a Gróf Erdődiről a könyv, akkor van az Alsőri Tűzoltóságról könyv, az Alsőri Színjátszó Egyesülettől, Dr. Galambos jubileumi könyve, a Szakács könyv, kétnyelvű gyógynövénykönyvünk, és természetesen a legújabb gyermekkönyvek, ami nagyon közkedvelt, az most volt a Nóra kertészkedik, illetve Zsuzsi a kisbárány, meg akkor a hatnyelvű könyvünk, Devecseri László állattála című könyve, ahol bent találni a tájszólást, és mindenféle állattal lehet megismerkedni. Természetesen a szótárunk is ott lesz, levendula szívecskéket, levendula szacskókat is lehet készíteni, és egész nap van a színpadon program, az nagyon jó, változékony, tehát előadások, felnőtteknek, nyugdíjasoknak, és akkor vannak külön gyerekeknek is programok, a táncegyesület, ők többször naponta táncolnak, lesznek akkor még Ritte Terézával ilyen akrobáták, tehát ilyen gyönyörű torna, tehát hogyha megnézed, azok mind a tündérek úgy mozognak ottan a színpadon, és Pétra Stubitz-Schönherr barátnőnkkel évek óta szervezzük a divat bemutatónkat. Ő csinál már szerdától vasárnapig ilyen model workshop, tehát megtanítja a gyerekeket, felnőtteket, és főleg ilyen fiatalokat, hogy hogy kell a színpadon mozogni, divatot bemutatni. Tehát akinek kedve van, még jelentkezhet, a legjobb az UMIC-nál, vagy nálam, vagy Pétránál, a Perfect Model Style agentúrnál, és ő, Pétra megmutatja nekünk akkor, hogy mozgunk a színpadon, és mindenki 2-3 kedvenc ruhát mutathat be. Gyerekek egyedül felmehetnek a színpadra, vagy tavaly meg az évekkel ezelőtt mindig úgy volt, hogy az anyuka vagy az apuka a gyerekével együtt, és természetesen a színpadon a könyveinket is tudjuk reklámozni. Lehet jelentkezni, aki meg úgy betoppan, jaj, vasárnap mit csinálunk, nyugodtan hívjon fel engemet, és akkor még lehet jönni. És azt mondom, a saját ruhát mutathatja mindenki be, csak a felnőttek akkor Pétrától is kapnak ilyen őszi divatkollekciót.
1: És ha már az Informról volt szó előző hírünkben, szeptember 4-én ugyanitt külön szolgáltatást indítanak az idősebbeknek. A burgenlandi tartományi kormány a családügyi standnál segít helyben regisztrálni az ID Austria nevű digitális azonosítót. A kezdeményezés az Obervárti Felsőri Járási Hivatal és az integrációért és idősekért felelős referátus szervezi. A regisztrációra reggel 9 és este 6 között van lehetőség. Szükség van érvényes osztrák útlevélre vagy személyigazolványra, valamint internet kapcsolatos okostelefonra, amelynek az akkumulátora feltöltött. A kezdeményezéssel a cél, hogy a digitalizáció segítség legyen, ezért személyes, egyszerű támogatást biztosítanak az idősebbeknek, és akiknek erre szüksége van.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Burgenlandban megkezdődött az alma betakarítása, de az idei év a termelők számára nem a legjobbak közé tartozik. A tartós asszály és a hőség miatt akár 30%-kal kevesebb alma terem, és sok gyümölcs túl kicsi ahhoz, hogy a boltokba kerüljön. A helyzet hosszú távon is aggasztó. A vízhiány és a gazdasági nehézségek miatt egyre kevesebb gazda marad meg a szakmában. A kormány most 240 millió eurós segélycsomaggal próbál enyhíteni a helyzeten. Részletek most Palágyi Zsófiától.
3: A tartós aszály és a hőség miatt a termés akár 30%-kal is elmaradhat a megszokottól, ráadásul sok gyümölcs nem éri el azt a méretet, amelyet a kiskereskedelem megkövetel, így ezek a polcokra sem kerülhetnek. A burgenlandi mezőgazdasági kamara elnöke, Nikolaus Perlákovics szerint a helyzet már évek óta kritikus. Az elmúlt 12 évben csak 3-szor volt normális termés, miközben a költségek nőnek, a bevételek pedig stagnálnak. A termelők száma is drasztikusan csökken. 2017 óta a fák 31,5%-a, a termőterületek pedig 34%-a tűnt el. A gyümölcstermelők szövetségének elnöke, Johann Plemensitz pedig arra figyelmeztet, hogy a vízhiány miatt sok gazda nem tehet arról, hogy a termés gyenge, ezért kérte a fogyasztókat, hogy vásároljanak helyi almát, és ezzel támogassák a termelőket, hangsúlyozta, a bolti áremelkedésekért nem a gazdák felelősek, hiszen ők nem kapnak több pénzt, ha egy termék drágább lesz. A víz kérdése pedig egyre sürgetőbb, a burgenlandi ültetvényeknek csak 45%-a öntözhető, és a tározók is kiürülnek. Berlákovics szerint sürgősen szükség van hosszú távú stratégiára, különben a hazai almaellátás is veszélybe kerülhet. A kormány most 240 millió eurós segélycsomaggal próbál segíteni, két havi társadalombiztosítási járulék elengedésével, a biztosítási támogatások emelésével, valamint kedvezményes hitelekkel. A cél, hogy a termelők ne adják fel, és a hazai élelmiszer ellátás ne kerüljön veszélybe.
1: A vasúti megbízhatóság javítását kérik a burgenlandi utasok. Ez derül ki legalábbis a Verkehrsklub Österreich friss vasúti tesztjéből. A 214 helyi válaszadó közül 50% számolt be az elmúlt egy évben több vonat kiesésről és zavarokról. Közel a fele kifogásolta a buszok és a vonatok rossz összehangoltságát. 38% elégedetlen a pontossággal, és minden harmadik utas többszöri, sűrűbb járatokat szeretne a helyi és regionális közlekedésben. Pozitívum, a személyzetet a többség barátságosnak és segítőkésznek tartja. 82% javulást látott a személyzet jelenlétében. A vonatos nyaralásokkal pedig 94% az elégedettség. Tavaly Ausztriában összesen 15,1 milliárd személykilométer tettek meg vonattal, 100 millióval többet az előző évhez képest.
0: Időjárás.
1: A péntek többnyire naposan, nagyon melegen és helyenként szelesen ér véget. Éjszaka északon nyugat, északnyugati irányból erős szél támad, rövid ideig viharos széllökések is lehetnek. Emellett megnövekszik a felhőzet, és rövid záporok előfordulhatnak. Általában azonban száraz marad. A minimumok 17 és 21 fok körül alakulnak. Holnap, vagyis szombaton egyre naposabb és nagyon meleg idő várható. Délig még több helyen lehetnek sűrűbb felhők, a nap csak részben mutatkozik, és néhány zápor is előfordulhat. Észak- és Közép-Burgenlandban eleinte még élénk, helyenként erős északnyugati a szél fúj. Délutánra azonban a napsütés lesz túlsúlyban, és a szél mérséklődik. A csúcsok 26 és 30 fok között alakulnak. És hírmagazinunk végén most megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!